Köszöntjük Irén nevű hallgatóinkat! Az Irén görög eredetű női név, jelentése béke. Rokon nevei az Iréne és az Irina. Legismertebb viselője névnek Irene Curie francia fizikus, Irene Papas görög filmszínésznő, Sota Irén színésznő, és természetesen önkedves Irén, aki a

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Szia! Nossa!

Köszöntjük Irén nevű hallgatóinkat! Az Irén görög eredetű női név, jelentése béke. Rokon nevei az Iréne és az Irina. Legismerte viselője névnek Irene Curie francia fizikus, Irene Papas görög filmszínésznő, Sota Irén színésznő és természetesen önkedves Irén.

0: A hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: 35 éves a debreceni vesenyátültetési program, vízjátékkal bővítették az egészségügyi ismereteket Derecském. Marad a Kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem veseátültetési programja, amely immár 35 éve segíti a súlyos vesebetegek gyógyulását, számolt be róla az unidev.hu. A jubileum alkalmából rendezett tudományos ülésen a szakemberek áttekintették az elmúlt 3,5 évtized eredményeit, valamint a szervátültetés jövőjét meghatározó fejlesztéseket. A Debreceni Központban az első veseátültetést 1991-ben végezték el, azóta több mint 1000 beavatkozás történt. A program ma már nem csak a gyógyításban, hanem az oktatásban és a kutatásban is kiemelkedő szerepet tölt be. A szakemberek szerint az Eurotransplant rendszerhez való csatlakozás is jelentősen javította a betegek esélyeit. A cél pedig továbbra is az, hogy minél több rászoruló juthasson időben életmentő szervátültetéshez. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelid gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
2: Interaktív kvízjátékok segítségével fejleszthették egészségügyi ismereteiket a derecskei szépkorúak, tudósított a Hajdú-Bihari önkormányzat honlapján. A programon résztvevők játékos formában szerezhettek ismereteket az egészséges életmódról, az elsősegélynyújtás alapjairól és a betegségek megelőzéséről. A szervezők szerint az élményszerű feladatok hatékonyabbá teszik a tanulást, miközben a résztvevők hasznos tudással gazdagodnak. A kezdeményezés célja, hogy minden korosztályban felhívják a figyelmet a tudatos életmód és a megelőzés jelentőségére. A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Fejlesztésekről és nemzetközi programokról tárgyalt a Vármegyei Közgyűlés. Korszerű oktatástechnikai eszközökkel bővült az agrárkar. Marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdúbihar Vármegyei Közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése. Mondta el rádiónknak Egyman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a magyarul köznevelési intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Több millió forintos fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközökkel gazdagodott a Debreceni Egyetem agrárkara, írta meg az unidep.hu. Vállalati támogatással két tantermet szereltek fel korszerű digitális eszközökkel, köztük okostáblákkal, projektorokkal, laptopokkal és konferenciatechnikával. A fejlesztésnek köszönhetően még magasabb színvonalon folyhat az oktatás, miközben egyszerűbbé válik az online előadások, szakmai workshopok és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítása is. Az egyetem szerint a beruházás jól példázza az intézmény és az agrárvállalatok hosszú távú együttműködését, amely a kutatás mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzés fejlesztésére. Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

szívemen is új egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát,

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: A legújabb kutatási eredményeket mutatták be Debrecenben. Sportos programok várták a gyermekeket Kabán. Még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A kutatástól egészen a betegellátásig vezető tudományos eredményeket ismertették a Debreceni Egyetemen, adta hírül az unideb.hu. A szakmai rendezvényen az intézmény kutatói és klinikai szakemberei mutatták be legfrissebb fejlesztéseiket, amelyek több orvostudományi területet is érintenek. Az előadások középpontjában azok az innovációk álltak, amelyek a laboratóriumi kutatások eredményeit közvetlenül a gyógyítás szolgálatába állíthatják. A résztvevők szerint az egyetem egyik legnagyobb erőssége, hogy a kutatás, az oktatás és a betegellátás szorosan összekapcsolódik, ami gyorsabb fejlődést és hatékonyabb egészségügyi megoldásokat tesz lehetővé. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentini Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
3: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézikodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
2: Zenés torna és ügyességi akadálypálya is várta a résztvevőket Kabán egy ingyenes szabadidős rendezvényen, írja a hbmo.hu. A Mozdulj ki, ne kockulj elnevezésű esemény elsősorban a fiatalokat szeretné rendszeres mozgásra ösztönözni. A szervezők játékos feladatokkal, közösségi tornával és ügyességi programokkal készültek, hogy minden korosztály kedvet kapjon az aktív életmódhoz. A rendezvény célja nem csak a sport népszerűsítése volt, hanem a közösségépítés és az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozása is. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, ön finom, modorú és tapintatos, nem szokott senkit megsérteni. Néha azonban szükség van arra, hogy határozottan védje magát, mert különben a fejére nőnek és semmibe veszik a véleményét. Mika, a romantikus időszak kezdődhet a bikák életében. Önnek most ügyelnie kell arra, hogy megőrizze a méltóságát, az anyagi helyzetével kapcsolatos gondjait ossza meg a családtagokkal. Ikrek, feltehetőleg nincs ellenére egy-két könnyű kaland a hétvégén. Kellemes napok várják, egy kis bökkenőt esetleg az utóbbi idők túlfeszített tempója miatti fáradtság okozhat. Rák, az események felgyorsulása némi zavart eredményezhet a megszokott életvitelében. Lehetséges, hogy váratlan vendégek toppannak be önhöz, de az is elképzelhető, hogy elhívják valahová. Oroszlán, ha okosan tervez, sikereket érhet el. Még pénz is állhat a házhoz, előre azonban ne igyon a medve bőrére, azaz ne költekezzen még akkor sem, ha nagyon biztos a dolgában. Szűz, talán végre eljött az ideje egy siker elkönyvelésének. Egy kicsit megpihelhet, ha este társasági eseményen vesz részt, könnyű dolga lesz, önnek ma senki nem tud ellenállni. Mérleg, amit mostanában kezd el, valószínűleg rövid időn belül eredményt is hoz. A csillagokból nem csak erőt, hanem kitartást is meríthet. Skorpió, akkor lesz igazán békés, nyugalmas hétvégéje, ha elrendez minden nyomasztó személyes ügyet. Lehet, hogy van néhány kérdés, amire a választ mielőbb meg kell tudnia. Nyilas, mértékletességet küldenek a csillagok. Nem veszíti el a fejét még akkor sem, ha erős csábításnak van kitéve. Tudja, hogy gondolnia kell a jövőre. Bak, nem mondható szerencsésnek a napokban, a szerelmi életében is lehetnek gondok, ezzel szemben a munkával kapcsolatos dolgokban sikerekre számíthat. Vízöntő. Vannak dolgok, amelyekkel nem tanácsos játszani, például mások érzelmeivel. Ne bolondítson magába senkit merő szórakozásból, később visszaüt az eféle incselkedés. Alak. A bolygók különös érzékenységet küldenek önnek. Mindent észrevesz, mi több. Előre tudja, hogy mi várható. Az intenzív lelki élete miatt viszont háttérbe szorul a realitás érzéke.

0: beszéde a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Az embereknek meg kell érteniük, hogy senki sem játszik cinkelt lapokkal. Egyszer nyerünk, másszor veszítünk. Ne várd, hogy visszakapj valamit, ne várd, hogy észrevegyék az erőfeszítéseidet, hogy felfedezzék a tehetségedet, hogy megértsék a szerelmedet. Minden egyes ciklust le kell zárni. Nem büszkeségből, nem azért, mert nem bírsz tovább harcolni, nem is gőgből, hanem egyszerűen azért, mert már nem része az életednek. Zárd be az ajtót, cserélj lemezt, takarítsd ki a házad, rázd ki a porrongyot. Felejtsd el azt, aki voltál, és legyél az, aki vagy.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: 35 éves a debreceni vesenátültetési program, vízjátékkal bővítették az egészségügyi ismereteket Derecskén. Marad a kánikula, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem veseátültetési programja, amely immár 35 éve segíti a súlyos vesebetegek gyógyulását, számolt be róla az uninter.hu. A jubileum alkalmából rendezett tudományos ülésen a szakemberek áttekintették az elmúlt 3,5 évtized eredményeit, valamint a szervátültetés és jövőjét meghatározó fejlesztéseket. A debreceni központban az első veseátültetést 1991-ben végezték el, azóta több mint 1000 beavatkozás történt. A program ma már nem csak a gyógyításban, hanem az oktatásban és a kutatásban is kiemelkedő szerepet tölt be. A szakemberek szerint az Eurotransplant rendszerhez való csatlakozás is jelentősen javította a betegek esélyeit, a cél pedig továbbra is az, hogy minél több rászoruló juthasson időben életmentő szervátültetéshez. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
2: Interaktív kvízjátékok segítségével fejleszthették egészségügyi ismereteiket a derecskei szépkorúak, tudósította a Hajdú-Bihari önkormányzat honlapján. A programon résztvevők játékos formában szerezhettek ismereteket az egészséges életmódról, az elsősegélynyújtás alapjairól és a betegségek megelőzéséről. A szervezők szerint az élményszerű feladatok hatékonyabbá teszik a tanulást, miközben a résztvevők hasznos tudással gazdagodnak. A kezdeményezés célja, hogy minden korosztályban felhívják a figyelmet a tudatos életmód és a megelőzés jelentőségére. A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.
4: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk. A hír...

mindenkinek szólnak Debrecen zenei kedvence itt a vasárnap reggelben, június 28-án. Nagyon-nagyon meleg van már most így a reggeli óránkban. Egyébként nem lehet ezt elégszer hangoztatni, tegnap is nagyon sokat beszéltünk erről, és persze ma is sok tippet, trükköt, praktikát hozok azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk segíteni akár az élőlényeknek, hogyan tudunk segíteni a környezetnek ilyenkor, és persze figyeljünk oda magunkra, az idősekre, a betegekre, és persze a gyerkőcökre is, és az állatokról sem feledkezünk meg. Meleg van már most a reggeli órákban, a mai napi csúcs egyébként 39-40 fok is lehet, és egyébként holnap után fog igazán tetőzni a kánikula, hiszen például hétfőre 41 fokot is jósolnak a meteorológusok, úgyhogy sok-sok folyadék és pihenés, ez legyen szerintem most a fő, semmiféleképpen ne végezzünk se kerti munkát, és nem most induljunk meg lefutni a maratont, hanem hallgassák a Best FM rádiót itt a vasárnap reggelben.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
2: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
1: Miért éppen nálatok?
2: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
1: Hol jelentkezzek?
2: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.

0: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel.
0: Szólnak Debrecen zenei kedvencei Alan Walker dala után, és itt a Best FM-en a 104.6-on. És tudom, hogy mindig a sportra és az egészséges életmódra ösztönzöm az embereket, és egyébként ez most sincs másként, viszont egy kicsit tudatosabban. Tehát most már így 8 óra után is nagyon-nagyon meleg van, nem most induljunk el lefutni a maratont, meg nem most induljunk el sportolni, meg kerti munkát végezni, hanem hogyha tényleg azt szeretjük, hogy a reggeli órákban kelünk fel és indulunk el megcsinálni egy edzést, akkor az nagyon korán legyen. Tehát ilyen 5 óra, amire azt mondom, hogy oké, még így a nyári melegben is meg tudjuk tenni, vagy a nagyon késő esti, délutáni időszak, amikor már egy kicsit fel tud lényegében lélegezni a testünk. Mi például nagyon sokat szoktunk sétálni esténként, ez úgy értve, hogy ilyen 5-6 kilométert is simán lesétálunk, folyamatosan, fokozatosan emeljük így a kilométereket, és tényleg ez is az ilyen esti órákban, tehát 8-9 óra környékén. Figyeljünk oda, hogy a szívünk mit bír el. A szervezetünknek most konkrétan tényleg, amikor kimegyünk a nagy melegben, akkor az ellenálló képessége, meg a tűrő képessége azért egy kicsit véges, úgyhogy nagyon figyeljünk oda magunkra, jó? Ma is sok-sok folyadék, hogyha mindenféleképpen ugye autóba kell ülnünk, nyilván ilyen nincs, hogy most bezárkózunk a házba, és akkor csak nyomatjuk a légkondit, és fekszünk 3 napig, mert azért ez a lehetetlen kategória, nem mindenki tudja ezt megengedni magának, és nagyon sok mindenkinek ugye autóba kell ülnie, akkor előtte mindenféleképpen az utasteret szellőztessük ki, és úgy induljunk el, hogy ne ez a beállt, nagyon-nagyon meleg levegő legyen bent, sokkal nagyobb ilyenkor a baleset veszély, és hát sokkal több baleset is van ilyenkor, amikor akár mondjuk hőségriadó van, ezt konkrétan az adatok is mutatják. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, sok-sok folyadék, és a Best FM rádió itt a 104.6-on.

0: 406. június 28-a van, és hát sok névnaposunk van, például a Lorák, az Irének és a Leventék is ünnepelnek, úgyhogy szívből köszöntöm őket.
1: Köszöntjük Irén nevű hallgatóinkat! Az Irén görög eredetű női név, jelentése béke. Rokon nevei az Iréne és az Irina. Legismertebb viselője névnek Irene Curie francia fizikus, Irene Papas görög filmszínésznő, Sota Irén színésznő, és természetesen önkedves Irén, aki a rádiót hallgatja.
0: És persze nem feledkezünk meg a Leventékről sem.
1: Köszöntjük Levente nevű hallgatóinkat! A Levente régi magyar személynévből származik, aminek jelentése létező. A Levente köznév ettől a névtől teljesen független. Régebbi Levanta formáját a nyelvújítás során módosították Levente alakúra. A Levente közszó szerb-horvát eredetű. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Levente Árpád fejedelem fia, Király Levente színművész, Szörényi Levente zenész, és nem utolsó sorban ön kedves Levente, aki a rádiót hallgatja.
2: Boldog névnapot kívánunk neked, Levente!
0: Az Irének egyébként nem biztos, hogy mindenki ma ünnepel, mert nekem például anyukám márciusban tartja a névnapját, de egyébként Irén névnap is nagyon-nagyon sok van, úgyhogy ez igazából mindig a névviselője az, aki eldönti, hogy mikor szeretné tartani. A névnaposokat, házassági évfordulósokat lehet nevezni a www.bestfmdebrecen.hu oldalon.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
2: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot a Fórum Csapó utcai bejáratánál is, vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni, sőt az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.

0630 3406 9 óra után, és ide várom majd az üzeneteket az útinformációkkal kapcsolatban, hol csíptek el mondjuk trafit, vagy bármilyen eseményről szeretnének nekem beszámolni, amiről tudnunk kell, akkor itt írhatnak, vagy csöröketnek is 500-540. Mutatom, hogy mivel indítunk mindjárt a hírek után. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: A jó zenéből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk.
3: Fejlesztésekről és nemzetközi programokról tárgyalt a Vármegyei Közgyűlés. Korszerű oktatástechnikai eszközökkel bővült az agrárkar. Marad a Kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófa védelem munkájáról is tárgyalt a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófa védelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
4: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a magyarul köznevelési intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
3: Több millió forintos fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközökkel gazdagodott a Debreceni Egyetem agrárkara, írta meg az unidep.hu. Vállalati támogatással két tantermet szereltek fel korszerű digitális eszközökkel, köztük okostáblákkal, projektorokkal, laptopokkal és konferenciatechnikával. A fejlesztésnek köszönhetően még magasabb színvonalon folyhat az oktatás, miközben egyszerűbbé válik az online előadások, szakmai workshopok és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítása is. Az egyetem szerint a beruházás jól példázza az intézmény és az agrárvállalatok hosszú távú együttműködését, amely a kutatás mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzés fejlesztésére. Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
5: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
2: A hírek után

vasárnapra reggelben is játszom Debrecen zenei kedvenceit itt a Best FM-en, és hát szerintem mondanom sem kell senkinek, hogy ma is nagyon-nagyon figyeljünk oda saját magunkra, hiszen ma még melegebb lesz a tegnapitól. Egyébként holnapra és kedre ígérik a meteorológusok a tetőpontot, amikor akár 41 Celsius fokot is mutathat a hőmérő. Ezzel szemben ma csak csupán 38-39 fokot mutathat a hőmérő. Egyébként ez az 1-2 fok már nem azt nem szoroz szerintem, úgyhogy a lényeg, hogy tényleg nagyon sok folyadékot fogyasszunk, illetve hogyha útnak indulunk, és valaki mondjuk pont most érkezett meg a strand helyszínére, vagy most érkezett meg az egyik baráthoz medencézni, vagy most készülnek ugye leparkolni valahová, mert éppen útnak indultak, akkor nagyon fontos, hogy bizonyos dolgokat semmiféleképpen ne hagyjunk a parkoló autóban, mert annak az utastere akár 60-80 Celsius fokra is fel tud melegedni, és ilyen hőségben több tárgy is veszélyessé válhat, vagy akár tönkre mehet. Úgyhogy nem sokára elmondom, hogy mik azok, amikre figyeljünk oda, és persze a legfontosabb ilyenkor az, hogy 5 percre sem, ameddig beugrunk gyorsan a boltba, vagy a gyógyszertárba, vagy bárhova, se háziállatot, se gyermeket ne hagyjunk a kocsiban. A hőguta nagyon gyorsan kialakulhat, életveszélyes is lehet. Arról meg már ne is beszéljünk, hogy bent ragad, nem tudjuk kinyitni, stb. Nem szeretném az ördögöt a falra festeni, de szerintem azt azért már az évek alatt megtanulhattuk, hogy ez a legrosszabb döntés, hogy csak 2 percre ugrok be, annyit kibír. Nem lehet. Nagyon fontos, így ne gondolkodjunk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szezonközi napszemüveg akció a Papoptikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Papoptika szalonban a Fórum első emeletén.
2: Megújult az idén 10 éves víztoronykert. Gyönyörű környezetben, mindennapos nyitvatartással és hétfőtől csütörtökig tartó 750 forintos italakciókkal vár téged is Debrecen kultikus helyszíne. Filmkert, bőrze, gyerekprogram, akusztikus estek, koncertek, buli. Nagyerdei víztorony. Az égig érő élmény.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
5: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
4: Miért éppen nálatok?
5: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
4: Hol jelentkezzek?
5: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.

0: 0630-as 933 104. Robi itt írt nekem, hogy bőszörmény után a szokásos helyen dolgoznak a rendőrök, úgyhogy ott érdemes figyelni, illetve a mélyvölgynél is állt egy rendőrkocsi, viszont ott nem látott egyébként trafit, de lehet, hogy ott is ki fogják tenni.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Köszönöm az információkat, várom ezeket a folytatásban is, és ugye az előbb arról beszéltem, hogy ebben a nagy hőségben mi az, amit nem hagyunk az autóban, azon kívül természetesen, hogy se állatot, se embert, de itt most konkrétan arra gondolok, amikor leparkolunk és ott hagyjuk több órára is, akár 60-70-80 Celsius fokra is fel tud melegedni az autónak az utastere, szóval például dezodorokat, hajlakot, festéksprét semmiféleképpen ne hagyjunk, ezek megrepedhetnek, felrobbanhatnak, hatalmas kárt tudnak okozni. Ilyenek nyilván egészen egyértelmű az elektronikai eszközök, powerbank, mobiltelefon, laptop és más lítium-ion akkumulátoros eszköz sem, mert a túlmelegedés károsíthatja az akkumulátort is, nagyon szélsőséges esetben pedig tüzet is okozhat. Nyilván a gyúlékony folyadék, például oldószerek, üzemanyaggal teli kanna, ezeket sem szabad az autóban tárolni, vagy mondjuk egy kézfertőtlenítő, ez sem, azt gondolja az ember, hogy húha, hát miért ne? Mert ne, tehát ez is nagyon-nagyon veszélyes, semmiféleképpen ne hagyjuk ezeket az autóban. Azt tudnunk kell, hogy egy felforrósodott autó nem tároló hely. Ami érzékeny a hőre, értékes vagy veszélyessé válhat, azt mindig vigyük magunkkal, és soha semmilyen körülmények között ne hagyjuk az autóban. És ugye sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogyha mondjuk üveget vagy napszemüveget hagyunk a tűző napon, a kocsiban, a műszerfalon vagy bármi, ez okozhat-e tüzest? Hát nyilván önmagában nem gyullad ki, mert az üveg ugye nem éghető. Azonban elméletileg okozhat tüzet. Gondoljunk csak bele, a domború lencse összegyűjtheti a napsugarakat, mint egy nagyító, és ha fókuszpont egy éghető anyagra, például papírra vagy üléskárpítra esik, kedvező körülmények között tüzet is okozhat. Tehát, hogyha mondjuk órákon keresztül égeti és oda fókuszálja, akkor igen, sajnos ritka, de dokumentált jelenség, ezért érdemes a szemüveget tokban vagy árnyékos helyen tárolni, és semmilyen üveges dolgot nem ott hagyni. Sörös üveg, bármilyen üveg, befőttes üveg, stb. Ezekre is figyeljünk mindenféleképpen oda.

Debrecen zenei kedvenceit a Best FM rádióban, 10 óra előtt járunk 10 perccel, és hát ugye az előbb arról volt szó, és beszéltem, hogy mi az, amit nem hagyunk az autóban akkor, amikor leparkolunk, mert ugye nagyon-nagyon meleg tud lenni ilyenkor az utastérben, és mire figyeljünk oda akkor, amikor elhagyjuk a kocsit, és tényleg több órára ott van, akár a tűzőnapon, vagy árnyékban, vagy bárhol, mi az, amit vegyünk ki, és mi az, amit semmiféleképpen ne hagyjunk benne. Na de mi az, amikor beülünk a kocsiba, mire kell figyelnünk? Hát ugye indulás előtt mindig szellőztessük ki az autót, mert ugye az utastér tényleg percek alatt iszonyatosan meleg tud lenni, szerintem ezt senkinek nem kell mondani. És nagyon fontos egyébként arra is figyelni, amire lehet, hogy így hirtelen nem is gondolnánk, de szerintem ezt mindenki megtapasztalja. Mi felnőttek lehet, hogy annyira nem vagyunk rá érzékenyek, de azért a gyerekek igen. Szóval mielőtt bekötjük a gyerekeket, ellenőrizzük a biztonsági övnek a csatját és a gyermekülést, mert a fémrészek iszonyatosan könnyen tudnak égési sérüléseket okozni, brutálisan meleg tud lenni. Tehát már csak a kormány is, meg ugye a váltó is milyen szinten fel tud forrósodni, szerintem ezzel tisztában vagyunk. És hát ezek a kis fémrészek, a csat, meg a biztonsági öv, meg minden egyéb, na hát ezek meg aztán végképp, úgyhogy fontos, hogy erre is figyeljünk. Mindig legyen nálunk megfelelő mennyiségű ivóvíz, főleg a hosszabb útra indulva, és hogyha hosszú úton vagyunk, akkor tartsunk rendszeres pihenőidőt, pótoljuk a folyadékot. Azt pedig ugye mondanom sem kell, hogyha úton útfélen esetleg látunk valakit, aki rosszul van, akkor húzódjunk le, ha van rá lehetőségünk, álljunk meg, kérjünk segítséget, és azonnal értesítsük a 112-t. Ugyanez a helyzet akkor, hogyha esetleg egy állatot látunk az útszélén, vagy bárhol, ahol közlekedünk, ebben a nagy melegben csak ránk tudnak számítani. Egyébként nem csak ilyenkor, hanem mindig, de ilyenkor kifejezetten fontos, hogy

0: Úton útfélen csak a Best FM, óvatosan, türelmesen, figyelmesen közlekedjünk. Ebben a nagy melegben azért mindenkinek csökken egy kicsit a koncentráció, és sajnos ilyenkor van szinte a legtöbb baleset. Egyébként az adatok is azt mutatják, hogy a nagy melegben és a nagy hóban van a legtöbb baleset. Úgyhogy tényleg figyeljünk oda, tartsunk nagyobb követési távolságot, jó? Illetve a trafikra is figyeljünk, mert hogy a határúton is dolgoznak a rendőrök.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Én pedig mutatom, hogy mivel megyünk tovább majd a délelőtt nyitányaként, mert hogy érkezik a Super Stereo, de csak a hírek után.

0: Hamarosan ezzel a dallal folytatjuk.
1: A legújabb kutatási eredményeket mutatták be Debrecenben, sportos programok várták a gyermekeket Kabán. Még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A kutatástól egészen a betegellátásig vezető tudományos eredményeket ismerthették a Debreceni Egyetemen, adta hírül az unideb.hu. A szakmai rendezvényen az intézmény kutatói és klinikai szakemberei mutatták be legfrissebb fejlesztéseiket, amelyek több orvostudományi területet is érintenek. Az előadások középpontjában azok az innovációk álltak, amelyek a laboratóriumi kutatások eredményeit közvetlenül a gyógyítás szolgálatába állíthatják. A résztvevők szerint az egyetem egyik legnagyobb erőssége, hogy a kutatás, az oktatás és a betegellátás szorosan összekapcsolódik, ami gyorsabb fejlődést és hatékonyabb egészségügyi megoldásokat tesz lehetővé. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentini Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
3: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges a útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézi kodgyászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
1: Zenés torna és ügyességi akadálypálya is várta a résztvevőket Kabán egy ingyenes szabadidős rendezvényen, írja a hbmo.hu. A Mozdulj ki, ne kockulj elnevezésű esemény elsősorban a fiatalokat szeretné rendszeres mozgásra ösztönözni. A szervezők játékos feladatokkal, közösségi tornával és ügyességi programokkal készültek, hogy minden korosztály kedvet kapjon az aktív életmódhoz. A rendezvény célja nem csak a sport népszerűsítése volt, hanem a közösségépítés és az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozása is. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: A következő műsorszám termék megjelenít.

0: 0630 2010 3406, többen is jelezték nekem, hogy a szokásos helyen, a mélyvölgynél dolgoznak a rendőrök, tehát Józsa után, úgyhogy ott érdemes figyelni.
1: A Trophybox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És ugye azért a délelőtt a forróságról, a melegről szólt, és arról, hogy hogyan kell odafigyelni magunkra, egymással, a családtagjainkra, a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztásra. Na, de nem tudom, mennyien hallottak a Bíkó önkéntes vízadás kampányáról. Sokan úgy emlegetik, hogy öntöz meg egy fát, vagy öntöz meg egy fa gyereket, ami arra buzdítja az embereket, hogy ebben a nagy nyári hőségben mindenki segítsen a frissen ültetett fák életben tartásában. Úgyhogy nem sokára elmondom, hogy hogyan tudunk mi is segíteni, mert hogy konkrétan az applikáción keresztül mi meg tudjuk nézni, hogy azon a környéken, ahol mi élünk, vagy éppen mondjuk nap mint nap elmegyünk, hol találunk egy olyan fát, amit mi is meg tudnánk locsolni. Nem sokára mondom, lépésről lépésre, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, ön finom, modorú és tapintatos, nem szokott senkit megsérteni. Néha azonban szükség van arra, hogy határozottan védje magát, mert különben a fejére nőnek és semmibe veszik a véleményét. Mika, romantikus időszak kezdődhet a bikák életében. Önnek most ügyelnie kell arra, hogy megőrizze a méltóságát, az anyagi helyzetével kapcsolatos gondjait ossza meg a családtagokkal. Ikrek, felteltőleg nincs ellenére egy-két könnyű kaland a hétvégén. Kellemes napok várják, egy kis bökkenőt esetleg az utóbbi idők túlfeszített tempója miatti fáradtság okozhat. Rák, az események felgyorsulása némi zavart eredményezhet a megszokott életvitelében. Lehetséges, hogy váratlan vendégek toppannak be önhöz, de az is elképzelhető, hogy elhívják valahová. Oroszlán, ha okosan tervez, sikereket érhet el. Még pénz is állhat a házhoz, előre azonban ne igyon a medve bőrére, azaz ne költekezzen még akkor sem, ha nagyon biztos a dolgában. Szűz, talán végre eljött az ideje egy siker elkönyvelésének, egy kicsit megpihelhet. Ha este társasági eseményen vesz részt, könnyű dolga lesz, önnek ma senki nem tud ellenállni. Mérleg, amit mostanában kezd el, valószínűleg rövid időn belül eredményt is hoz. A csillagokból nem csak erőt, hanem kitartást is meríthet. Skorpió, akkor lesz igazán békés, nyugalmas hétvégéje, ha elrendez minden nyomasztó személyes ügyet. Lehet, hogy van néhány kérdés, amire a választ mielőbb meg kell tudnia. Nyilas, mértékletességet küldenek a csillagok. Nem veszíti el a fejét még akkor sem, ha erős csábításnak van kitéve. Tudja, hogy gondolnia kell a jövőre. Bak, nem mondható szerencsésnek a napokban, a szerelmi életében is lehetnek gondok, ezzel szemben a munkával kapcsolatos dolgokban sikerekre számíthat. Vízöntő. Vannak dolgok, amelyekkel nem tanácsos játszani, például mások érzelmeivel. Ne bolondítson magába senkit merő szórakozásból, később visszaüt az eféle incselkedés. Alak. A bolygók különös érzékenységet küldenek önnek. Mindent észrevesz, mi több. Előre tudja, hogy mi várható. Az intenzív lelki élete miatt viszont háttérbe szorul a realitás érzéke.

Játszom Debrecen zenei kedvenceit itt a 104.6-on, és ugye korábban a Biku alkalmazásról beszéltem, aminek most elindult egy önkéntes vízadás kampánya. Öntöz meg egy fagyereket, arra buzdítják az embereket, hogy ebben a nagy nyári hőségben segítsünk a frissen ültetett fák életben tartásában. És a Biku önkéntes vízadás kampánya arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány éves fiatal fák még nem rendelkeznek elég még gyökérzettel, ezért a tartós szárazságban nagyon könnyen ki tudnak száradni. És ebben az alkalmazásban bárki megkeresheti a közelében lévő öntözésre váró fákat, és néhány vödör vízzel tud nekik segíteni átvészelni a hőséget. Egy fiatal fának egyébként hetente akár 50 liter vízre is szüksége lehet, hogyha szeretnénk csatlakozni és szeretnénk segíteni, akkor meg is van az első lépésünk, hogy töltsük le ezt az alkalmazást, és nyissuk meg a térképet. Itt találhatjuk a segítségre váró fiatal fákat. A sárga és a piros jelölések mutatják egyébként, hogy melyek szorulnak öntözésre. A második lépés az lesz, hogy keressünk egy közeli vízvételi helyet. Egyébként a kampányhoz csatlakozott vízvételi pontok is megjelennek. Itt megtölthetjük a vödröket, a kannákat, és már mehetünk is öntözni a kiválasztott fát. Ahogy említettem, egy fiatal fának általában 50 liter vízre van szüksége, a nagy hőségben pedig akár még ennél is többre. A vizet lassan a fa tövéhez érdemes kijuttatni azért, hogy jó

nagyon sokat tehet, de ha minél többen csatlakoznak együtt, több ezer fiatal fát tudunk átsegíteni a nyári hőhullámokon. Kiváló szerintem ez a kezdeményezés.

0: Az Edda dala közben én már itt szemezgettem a születésnaposok között, hogy kik ünnepelnek majd június 28-án, kik azok, akiket neveztek a Best FM torta sorsolására. A Monami kávézó és cukrászda tortáját viheti el tőlünk ma is a valaki. Nézzük, hogy ki lesz vajon a szerencsés, és ki az esélyes. Sínai Nétó Tímát, a Sínai Miklós utcai óvoda szivárvány csoportja szeretné meglepni. A legkedvesebb óvónénink, kívánunk sok boldog születésnapot. Nagyon-nagyon szeretjük. Szegedini Mónikát a barátnői nevezték, Kriszti, Ildikó, Zita és a családtagok. Sajnos ma nincs lehetőség személyesen felköszönteni nyaralás miatt, ezért szeretnénk őt meglepni egy rádiós köszöntéssel. Egyébként tegnap egy fergeteges buli volt Kováék koncertjén. Nagyon boldog születésnapot kívánunk. Juhász Nikolettet köszönti a keresztlányai, Petrus és Zsófi nevezték. Nagyon sok boldog 30. születésnapot kívánunk. Köszönjük, hogy mindig ott vagy, hogyha szükségünk van rád, és mindig számíthatunk rád. És ne aggódj, mi megígérjük, hogyha véletlenül egy béka ugrana feléd, mi hősiesen megvédünk tőle. Na ezt majd mindenféleképpen meg fogom kérdezni, hogyha esetleg Nikit hívom, hogy mi ez a nagy béka félelem. Isten éltesse sokáig. Szagyva István Lászlót a húga és a családja köszöntik, a traktorosok gyöngye ma ünnepel, és nagyon szeretném a tesómat meglepni, azért, hogy feldobjam a napját, hisz ez a nagy meleg sem állítja meg a mezőgazdasági munkában. Nana István, azért figyelj oda magadra, jó? Ilyenkor tényleg jobb a pihenés, legyél ma a családoddal, ünnepelj, Tüncivel, Vivivel és Imivel meg Tündivel. Boldog születésnapot! Dudik Anita, Fanni is születésnapos. Az anyukája írta nekünk, hogy az én kis németes lányom nem bízik magában, pedig nagyon ügyes, és jövőre már szuperül fog németül beszélni úgy, ahogy most angolul, de ez a ma, legyen a te napod, hát ha a torta is hozzásegít. Marci, Lúz, Fruzsi, Balázs, Viktor, apa és anya köszönt téged. Barga Levente is ünnepel, neki egyébként névnapja is van, szóval boldog névnapot és boldog születésnapot, egyébként nagymami nevezett be a Best FM torta sorsolására. Kisné nagy Máriát az unokahúga nem felejtett el, és Brigi is köszönti. Csak szeretném neki megköszönni, hogy mindig mellettünk áll, remélem hamarosan újra utazunk együtt, és csodálatos születésnapot kívánok neki. Na nézzük, hogy ki a nyertesünk, ki az, aki elviszi a Monami kávézó és cukrászda zöld aranya tortáját.
1: Halló!
0: Halló, halló! Győri Boglárkával szeretnék beszélni.
1: Én vagyok az.
0: Szia, Bogi! Na, mi újság? Elindult a nyári szünet, és hogyan indult a mai napod?
1: Hát, itt vagyok barátommal, el vagyunk, jól indul a szülinapom.
0: Igen? Mit fogtok ma csinálni? Mi a terv, program?
1: Hát, valószínűleg a családdal megyünk Tiszafüredre, és még egyenlőre egy.
0: És te mit terveztél? Mit kértél esetleg? Volt-e valamilyen nagy vágyad, amit itt szerettél volna most a szülinapodon, vagy csak örültél, hogy végre hát, itt a nyári szünet?
1: Én nem nagyon szoktam így kérni, én örülök, ha együtt vagyok a családdal.
0: Ó, de kedves vagy, Bogi. Igen, egyébként ez hatalmas nagy kincs. Egy valamit viszont a család nagyon-nagyon szeretne neked már 14 éve.
1: Igen.
0: Nagyon, tehát hogy tényleg kitartó volt a anyukád, meg persze a nővéred Lili, és a kerekes család, mert egyébként ők is meg szeretnének lepni valamivel, azért a család mégis szeretne meglepni egy valami nagy dologgal. Na mit gondolsz, mi lehet az?
1: Hát, nem tudom.
0: 14 éve beneveztek téged valahová. Mármint úgy, hogy ezen az egy napon, június 28-án.
1: Hát, a beszteszem.

0: Azt kell, hogy mondjam, Bogi, hogy bizony, sikerült, nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok neked. Morvai Szűcsenikő vagyok a Best FM rádiótól.
1: Köszönöm szépen.
0: Remélem, hogy sikerült a meglepetés.
1: Köszönöm.
0: Na, örülök neki. Nem jöttem üres kézzel, mert hogy a Monami kávézó és cukrászda az, ami meg fogja neked adni a születésnapi tortádat. Szóval mielőtt még elmennétek Tiszafüredre, mindenféleképpen ugorjatok be majd a Monamiba, jó?
1: Rendben.
0: Na, hallom, már valaki kiabált a szülinapos a háttérben.
1: Igen.
0: Kitartónak kell lenni továbbra is a családtagoknak, üzenem ezt, mert látod, oké, 14 év kellett hozzá, de mégis itt van, látod, most neked állt a szerencse.
1: Köszönöm szépen.
0: Boldog szülinapot, Bogi.
1: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen, szuper napot.

0: rádiód.
1: A te rádiód. Ez a Best FM. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: 35 éves a debreceni vesenátültetési program, vízjátékkal bővítették az egészségügyi ismereteket Derecskén. Marad a kánikula, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem vesenátültetési programja, amely immár 35 éve segíti a súlyos vesebetegek gyógyulását, számolt be róla az unidev.hu. A jubileum alkalmából rendezett tudományos ülésen a szakemberek áttekintették az elmúlt 3,5 évtized eredményeit, valamint a szervátültetés jövőjét meghatározó fejlesztéseket. A debreceni központban az első vesenátültetést 1991-ben végezték el, azóta több mint 1000 beavatkozás történt. A program ma már nem csak a gyógyításban, hanem az oktatásban és a kutatásban is kiemelkedő szerepet tölt be. A szakemberek szerint az Eurotransplant rendszerhez való csatlakozás is jelentősen javította a betegek esélyeit, a cél pedig továbbra is az, hogy minél több rászoruló juthasson időben életmentő szervátültetéshez. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
2: Interaktív kvízjátékok segítségével fejleszthették egészségügyi ismereteiket a derecskei szépkorúak, tudósított a Hajdú-Bihari önkormányzat honlapján. A programon résztvevők játékos formában szerezhettek ismereteket az egészséges életmódról, az elsősegélynyújtás alapjairól és a betegségek megelőzéséről. A szervezők szerint az élményszerű feladatok hatékonyabbá teszik a tanulást, miközben a résztvevők hasznos tudással gazdagodnak. A kezdeményezés célja, hogy minden korosztályban felhívják a figyelmet a tudatos életmód és a megelőzés jelentőségére.
4: Az időjárás jelentést a Dulux Beltéri Falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szinte extrém a levegőben.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.

Debrecen zenei kedvenceit játszom a folytatásban is itt a Bözt FM-en a 104.6-on. Kata pedig írta nekem az SMS és Fiber számunkon, hogy a kishegyesin trafi, a terápiás háznál ott dolgoznak a rendőrök, csak óvatosan, figyelmesen, türelmesen közlekedjünk. És hát továbbra is tart a harmadfokú hőségriadó, ma is akár 39 fokot mutathat a hőmérő, lengeruha, napszemüveg, napfényvédőkrém, ami mindenféleképpen legyen a testünkön, a bőrünkön rajtunk, és mindig kenjük újra ezeket a napfényvédő krémeket. Akkor is egyébként, hogyha vízálló, mert azért nagyon fontos, hogy tudjuk, ezek 2-3 óránként folyamatosan újra kell kenni a megfelelő védettséghez. Egyébként tévhit az, hogy ettől nem fogunk lebardulni, meg akkor kevésbé bardulunk, de még akkor is azt mondom, hogy ha ez így lenne, akkor is szerintem sokkal fontosabb a bőrünk védelme, mint hogy most barnák leszünk-e, hiszen szerintem ilyenkor egyáltalán nem az a fontos, hogy most mennyire vagyunk barnák, hanem az, hogy mennyire vagyunk egészségesek, szóval figyeljünk oda magunk.

Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.

Rádiózt, a FM Debrecen itt a 104.6-on és a Lambada után. Itt vagyunk már is, szólnak a zenei kedvencek. És ugye az előző órában segítettünk azon, hogy van egy alkalmazás, amivel tudunk keresni a közelünkben lévő fiatal fákat, amiket meg kell öntözni. A Biko alkalmazás, érdemes egyébként letölteni, megnézni, hogy pontosan miről is volt szó az előző órában. Most viszont a madaraknak fogunk egy kicsit segíteni, mert hogy ebben a nagy melegben néhány egyszerű lépéssel itatót tudunk nekik készíteni, akár erkélyen, akár kertesházban, akár társasház elé, bárhová ki tudjuk tenni. A lényeg az, hogy használjunk sekélytálat, vagy akár madáritatót, virágalátét is tökéletes választás. Ideális esetben a vízmérség 2-5 cm legyen, így a kisebb madarak is biztonságosan tudnak inni és fürdeni. Stabil, árnyékos vagy félárnyékos helyre tegyük, hogy a víz ne melegedjen fel túl gyorsan, és folyamatosan cseréljük nyilván, azért ezeket naponta. Ha a tál mélyebb, akkor tegyünk bele néhány követ vagy kavicsot, hogy a madarak rá tudjanak állni. És persze csak tiszta csapvizet használjunk, ne adjunk hozzá semmilyen sót vagy más anyagokat. Illetve, hogyha a kis bogaraknak, a rovaroknak és a méhecskéknek, a darazsaknak is szeretnénk segíteni, akkor pár ágat is tegyünk bele, amire ők rá tudnak állni, és úgy, hogy jobban hozzá tudnak férni a vízhez, meg hogyha beleesnek, akkor ugye abba bele tudnak kapaszkodni, és azonnal ki is tudnak jönni. Szerintem nagyon fontos, hogy gondoljunk az élőlényekre, ilyenkor tényleg gondoljunk arra, hogy nem csak nekünk fullasztó ez a meleg, hanem számukra is az. Úgyhogy mindenféleképpen figyeljünk oda rájuk.

Hát indul a déli kívánság műsor itt a Best FM rádióban, szóval jöhetnek a zenei kedvencek 500-540 vagy 39-33-104-6. Előtte viszont még szeretnék meglepni egy névnapost vagy egy házassági évfordulós. A melancs cukrászda valakit vendégül fog látni másodmagával, de hogy ki lesz a szerencsés nyertes, azt már nézzük is. Ő nem más, mint Hentes László Levente, a családja köszönti, sok boldog névnapot kívánunk neked. Akkor neked ilyen dupla névnapod van, hogy tegnap is volt, meg ma is, mert hogy Levente is vagy, László is vagy. Az ajándék nem dupla, de mindenféleképpen két főre szól. Sütemény, kávé és egy jó kis beszélgetés a Menars cukrászdában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Fejlesztésekről és nemzetközi programokról tárgyalt a Vármegyei Közgyűlés. Korszerű oktatástechnikai eszközökkel bővült az agrárkar. Marad a Kánikula. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdúbihar Vármegyei Közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése. Mondta el rádiónknak Egyman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 200%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Több millió forintos fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközökkel gazdagodott a Debreceni Egyetem agrárkora, írta meg az újabb.hu. Vállalati támogatással két tantermet szereltek fel korszerű digitális eszközökkel, köztük okostáblákkal, projektorokkal, laptopokkal és konferenciatechnikával. A fejlesztésnek köszönhetően még magasabb színvonalon folyhat az oktatás, miközben egyszerűbbé válik az online előadások, szakmai workshopok és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítása is. Az egyetem szerint a beruházás jól példázza az intézmény és az agrárvállalatok hosszú távú együttműködését, amely a kutatás mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzés fejlesztésére.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
4: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,6.

0: a FM Rádió kívánságműsor. Halló, halló!
1: Rácz Emelia vagyok Árokkörről, és én a páromnak szeretnék üzenni a John Legend Alovmir, amivel a 7. évfordulónkra küldeném. Szeretném neki üzenni, nagyon szeretem. Nagyon szépen köszönöm.
0: Szívesen, szia-szia!
1: Itt hall.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!

0: Ezt a FM Rádió kívánság műsor, háló, háló!
1: Jó napot, Kis Patrik vagyok, és Elek Robertnek szeretném küldeni ezt a dalt.
0: És melyik dalt?
1: LL Junior Lagamuffin.
0: Oké, rendben, valamilyen üzenet?
1: Igen, hogy jó munkát szeretnék neki kívánni, és szép napot.
0: Rendben, érkezik a dal.
1: Rendben, köszönöm.
0: Szia! Viszont.

0: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

Sziasztok, és a déli kívánság műsor zakatol itt a 104.6-on. Volmár K. Kevin és Ele Junior hármasát kérte Tamara a barátnőjének, Noéminek. Aztán a One Direction is érkezik mindjárt Tibi kérésére. Egyébként Tamaráig a strandon dolgoznak, nem a debreceni strandon, hanem Baján, ott hallgatnak minket. Köszönjük a figyelmeteket!

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: A legújabb kutatási eredményeket mutatták be Debrecenben. Sportos programok várták a gyermekeket Kabán. Még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A kutatástól egészen a betegellátásig vezető tudományos eredményeket ismerthették a Debreceni Egyetemen, adta hírül az unideb.hu. A szakmai rendezvényen az intézmény kutatói és klinikai szakemberei mutatták be legfrissebb fejlesztéseiket, amelyek több orvostudományi területet is érintenek. Az előadások középpontjában azok az innovációk álltak, amelyek a laboratóriumi kutatások eredményeit közvetlenül a gyógyítás szolgálatába állíthatják. A résztvevők szerint az egyetem egyik legnagyobb erőssége, hogy a kutatás, az oktatás és a betegellátás szorosan összekapcsolódik, ami gyorsabb fejlődést és hatékonyabb egészségügyi megoldásokat tesz lehetővé. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
2: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézikodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
1: Zenés torna és ügyességi akadálypálya is várta a résztvevőket Kabán egy ingyenes szabadidős rendezvényen, írja a hbmo.hu. A Mozdulj ki, ne kockulj elnevezésű esemény elsősorban a fiatalokat szeretné rendszeres mozgásra ösztönözni. A szervezők játékos feladatokkal, közösségi tornával és ügyességi programokkal készültek, hogy minden korosztály kedvet kapjon az aktív életmódhoz. A rendezvény célja nem csak a sport népszerűsítése volt, hanem a közösségépítés és az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozása is. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500-541-öt.

A Daylight közben kaptam egy üzenetet Reginától, hogy szeretné meglepni a barátnőjét, aki ma is dolgozik, mert hogy neki a hétvége sem a pihenésről szól, kivéve a két hét múlva levő hétvége, mert hogy akkor mennek együtt Horvátországba. Kovály Dalát választotta, ez már a varázsszavak, úgyhogy kitartást a barátnődnek, és persze hozom a kedvencet, aztán pedig nem sokára érkezik majd a segédala az Angel, ez pedig Robi kérte.

FM Debrecen, itt a 104.6-on és a déli kívánság műsor zakatol. A forró kánikulában is játszom a zenei kedvenceket. The Weeknd alaközben pedig kaptam egy üzenetet, hogy Robi szeretné meglepni az anyukáját. Crazy in Love ezzel a dallal. Nagyon-nagyon szereti ezt Beyoncé-től, úgyhogy ha ezt lejátszanám, akkor biztos, hogy boldog lenne. Végre együtt a család tudunk egy kicsit grillezni, ejtőzni és pihenni. Végre a mai nap neki is a pihenésről szól. Isten éltessen anya. Boldog születésnapot kívánunk neki mi is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.

FM Debrecen, itt a 104.6-on, benne pedig a déli kívánságműsor. Judit tegnap lemaradt az esti kívánságműsorról, viszont a lányának, pántja Dorinának szeretne üzenni azt, hogy nagyon-nagyon szeretem, nagy ölelés, millió puszi, anya és Csaba. Egy Biolex dallal tudom most őt meglepni, remélem, hogy örül neki, és hát most biztos, hogy meglepetés a meglepetés, mert hogy a déli kívánságműsorban nem számít rá.

0: Szekhozzá. Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled, a Best FM. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

The Best FM-en a 104.6-on utolsó előtti belépő a déli kívánság műsorban, mert most már a végéhez érkeztünk, viszont Camila Cabello és Young Thug közösével a Havannával fogom zárni ezt az órát. Igazi pezsdítő nyári hangulata, mert hogy ezt kérte Dorina, ez az ő választása. És hát remélem, hogy mindenkinek jól telik a hétvége, vagy jól telt a hétvége is, volt lehetőség kikapcsolódni, volt lehetőség akár egy kicsit strandolni, pihenni, de a folytatás is olyan legyen, hogy figyeljünk oda saját magunkra, ezt nem lehet elégszer hangoztatni, és tényleg, hogyha van esetleg ott a környékünkön idősebb hozzátartozó, idősebb ismerős, beteg, akkor mindenféleképpen látogassuk meg őket, és kérdezzük meg, hogy van-e valamire szükségük, tudunk-e nekik valamiben segíteni. Hogyha csak egy zsugor ásványvizet kell elvinni a boltból, akkor már az is hatalmas nagy segítség. Tényleg nyújtsunk a másiknak segítőkezet, hiszen soha nem tudhatjuk, hogy nekünk mikor lenne szükség rá, és akkor nagyon-nagyon jól jönne, hogyha bárki, akár egy ismeretlen is segítene nekünk. Úgyhogy fontos, hogy így álljunk szerintem egymáshoz. Szóval búcsúzom, vigyázzanak magukra, jövő héten találkozunk majd az Éteren keresztül szerdán, a megszokott módon. Morvai Szűcsenikőt hallották az elmúlt pár órában.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
1: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: Éves a debreceni vesenyátültetési program, kvízjátékkal bővítették az egészségügyi ismereteket Derecskén. Marad a kánikula, Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem vesenyátültetési programja, amely immár 35 éve segíti a súlyos vesebetegek gyógyulását, számolt be róla az unidev.hu. A jubileum alkalmából rendezett tudományos ülésen a szakemberek áttekintették az elmúlt 3 év-fél évtized eredményeit, valamint a szervátültetés jövőjét meghatározó fejlesztéseket. A debreceni központban az első veseátültetést 1991-ben végezték el, azóta több mint 1000 beavatkozás történt. A program ma már nem csak a gyógyításban, hanem az oktatásban és a kutatásban is kiemelkedő szerepet tölt be. A szakemberek szerint az Eurotransplant rendszerhez való csatlakozás is jelentősen javította a betegek esélyeit, a cél pedig továbbra is az, hogy minél több rászoruló juthasson időben életmentő szervátültetéshez. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
4: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
2: Interaktív kvízjátékok segítségével fejleszthették egészségügyi ismereteiket a derecskei szépkorúak, tudósította a Hajdú-Bihari önkormányzat honlapján. A programon résztvevők játékos formában szerezhettek ismereteket az egészséges életmódról, az elsősegélynyújtás alapjairól és a betegségek megelőzéséről. A szervezők szerint az élményszerű feladatok hatékonyabbá teszik a tanulást, miközben a résztvevők hasznos tudással gazdagodnak. A kezdeményezés célja, hogy minden korosztályban felhívják a figyelmet a tudatos életmód és a megelőzés jelentőségére. A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
6: A hírek után
7: indul.
8: Are you ready?
7: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa

0: Vidám zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 39.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40.
2: A 36.

Egy klasszikus szerelmi balada szólt az Eurotop 40-ben Jennifer Rush-tól, a The Power of Love című dal, amelyet már rengeteg más előadó is feldolgozott. Bár a zene nem kimondottan filmzenének készült, szerepelt a Micsoda nő, a Hetedik kontinens vagy a Csavard be, mint Beckham című filmekben is. A következő előadó sajnos már nincs köztünk, ráadásul nagyon fiatalon, 47 évesen fejezte be földi pályafutását. A svájci olasz lemezlovas Robert Miles főként a 90-es években és a 2000-es évek elején volt népszerű, és olyan dalok szerzője, mint például a Children, a Fable vagy a All and One. A most következő Children című dal pedig Európában és több országban is lista vezető lett.

0: Nine brown eyes.
1: Dúdolhatod.
2: Énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
2: A legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
3: Eurotop 40. A 31.

0: Eurotop 40.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
4: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
5: Renault autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
6: Egy kontinens.
7: Egy slágerlista.
8: Európa legjobbjai.
9: Európa 40.
10: A 29.

Bizonyára nagyon sokan emlékeztek a Hippolyt című film földamászó főcímdalára, természetesen nem az 1931-es klasszikusról, hanem a 99-es feldolgozásról beszélünk. Az Indulnék el című dal méltán sok a kedvence, ugyanakkor bizonyítja, hogy Somló nem csak zenekarban, de szólóban is nagyszerű előadó volt. A folytatásban pedig bátran kijelenthetjük, hogy Kefir, vagyis a Vétek egykori énekesének dalát az Éjfél után kivétel nélkül minden hazai fiatal ismeri, a dal érdekessége pedig, hogy Kefir a testvérével Kecskés Tímeával énekelték fel egy kazettára, eleinte csak szórakozásból, arra viszont nem számítottak, hogy mekkora siker lesz belőle.

0: Eurotop 40.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak.
4: Fejlesztésekről és nemzetközi programokról tárgyalt a Vármegyei Közgyűlés. Korszerű oktatástechnikai eszközökkel bővült az agrárkar. Marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés. Derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése. Mondta el rádiónknak Egyman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
5: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. Ugye 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
4: Több millió forintos fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközökkel gazdagodott a Debreceni Egyetem agrárkara, írta meg az unidep.hu. Vállalati támogatással két tantermet szereltek fel korszerű digitális eszközökkel, köztük okostáblákkal, projektorokkal, laptopokkal és konferenciatechnikával. A fejlesztésnek köszönhetően még magasabb színvonalon folyhat az oktatás, miközben egyszerűbbé válik az online előadások, szakmai workshopok és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítása is. Az egyetem szerint a beruházás jól példázza az intézmény és az agrárvállalatok hosszú távú együttműködését, amely a kutatás mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzés fejlesztésére.
6: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
4: Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe, míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
7: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. Eurotop
7: 40. A 28.
8: Lionel Messi.
9: Kylian Mbappé.
10: Cristiano Ronaldo.
11: Luka Modric.
12: Lamine Yamal.
13: Erling Haaland.
14: Vinicius Junior. And

0: 40.
1: Eurotop 40. Number one volt. Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Bocs. Ha téged ismerlek meg előbb, lett volna köztünk valami?
3: Miért így is van köztünk valami, nem? A biciklimen ülsz, ez pedig egyes arab országokban felír egy házassággal.
4: Bucs! Mit csinálsz itt?
3: Elrablom a nődet.
4: Rabolt, rabolt.
3: De aztán lovagias barom vagy, ezt meg kell hagyni.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

Westernfilm ilyen zseniális számot még nem lőtt magának, mint az imént hallott Raindrops Keep Falling. A Butch Cassidy és a Sundance Kölyök című film Oscar-díjas betétdalában van valami letagadhatatlan boldogság, ám azért a meghatódottság is rendesen a fejünkre csöppen. A dal Billboard lista vezető volt 1970. januárjában, és állítólag Bob Dylannek is felkínálták, de ő nem vállalta. A western filmek világából már is a sci-fi világába kalauzoljuk önöket, ismét egy filmzenén keresztül. Az X-akták egy népszerű amerikai televíziós sorozat, amely műfajilag a sci-fi, a thriller és a politikai dráma között mozog. Az X-akták 10 évadot ért meg, a sorozat sikere pedig nagymértékben köszönhető volt a két főszereplőnek, David Duchovny és Gillian Anderson játékának. Az X-akták zenéje a legtöbb országban 96 márciusában jelent meg, és hatalmas sikereket ért el, különösen Franciaországban. A következő percekben pedig már is a film zenéjére borzonghatunk, itt az Eurotop 40-ben, a Best FM-en.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurodop 40.
1: A 19.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 40%-os akció a Pap Optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a Pap Optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
3: Egy kontinens.
4: Egy slágerlista.
5: Európa legjobbjai.
4: Európa 40. A 17.

Néha úgy érzem, mintha Máté Péter fentről rám is figyelne. Nyilatkozta Rózsa Magdi, akinek nagyon fontos szereplő az életében Máté Péter, hiszen többek között az 1984-ben elhunyt legendás énekes Most élsz című dalának köszönhetően nyerte meg a Megasztárt, nemrégen pedig a Máté Péterről elnevezett könnyű zenészeknek járó állami kitüntetés egyik első díjazottja lett. Az Eurotop 40 befutói előtt a 90-es években repítjük Önöket, amely jellegzetes hangulatot és zenei hangzást teremtett hazánkban. Közülük is a korszak egyik legjellemző formációja volt a Splash, akiknek dinamikus zenéi között akad egy, amely örökzöldé vált, és a mai fiatalok is alig várják, hogy a DJ lejátsza tőlük a következő számot.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Június 26-tól keresd a Campus Fesztivál jegypontot a Fórum Csapó utcai bejáratánál is, vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni, sőt az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a Fórum első emeletén.
3: Reklámot hallottak.
4: A legújabb kutatási eredményeket mutatták be Debrecenben. Sportos programok várták a gyermekeket Kabán. Még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
3: A Best FM-en.
4: A kutatástól egészen a betegellátásig vezető tudományos eredményeket ismerthették a Debreceni Egyetemen, adta hírül az unideb.hu. A szakmai rendezvényen az intézmény kutatói és klinikai szakemberei mutatták be legfrissebb fejlesztéseiket, amelyek több orvostudományi területet is érintenek. Az előadások középpontjában azok az innovációk álltak, amelyek a laboratóriumi kutatások eredményeit közvetlenül a gyógyítás szolgálatába állíthatják. A résztvevők szerint az egyetem egyik legnagyobb erőssége, hogy a kutatás, az oktatás és a betegellátás szorosan összekapcsolódik, ami gyorsabb fejlődést és hatékonyabb egészségügyi megoldásokat tesz lehetővé. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentini Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
5: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
4: Zenés torna és ügyességi akadálypálya is várta a résztvevőket Kabán egy ingyenes szabadidős rendezvényen, írja a hbmo.hu. A Mozdulj ki, ne kockulj elnevezésű esemény elsősorban a fiatalokat szeretné rendszeres mozgásra ösztönözni. A szervezők játékos feladatokkal, közösségi tornával és ügyességi programokkal készültek, hogy minden korosztály kedvet kapjon az aktív életmódhoz. A rendezvény célja nem csak a sport népszerűsítése volt, hanem a közösségépítés és az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozása is.
6: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
4: Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
7: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. Eurotop 40. A 16.

Phil Collins 7-szeres Grammy-díjas, Oscar és Golden Globe-díjas angol dobos énekes Too Harsh című dala szólt itt az Eurotop 40-ben. Phil Collins életének legsötétebb szakaszáról vallott nem is olyan régen nyíltan önéletrajzi könyvében, amelyben leírta, hogy bár 2007-ben teljesen visszavonult és megpróbált főállású apává válni, házassága mégis szétesett, ám azóta már újra együtt vannak a feleségével. Mary J. Blige amerikai R&B énekesnő dalaiban az R&B, a soul, a gospel és a hip-hop elemeit ötvözi. Az énekesnő első kislemeze a Dr. Dre által producerált Family Effort volt, amely egyből a Billboard 100-as listájának élére ugrott, és 6 egymást követő hétig uralta azt. A dal pedig már is elindul itt a Best FM-en 2001-ből.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 9.

Autilla magyar énekesnő 2003-ban megjelent harmadik albumára került fel az Edda imént hallott érzés című dalának feldolgozása. Az énekesnő már egészen pici korától zenei pályára készült, 9 évig tanult zongorázni, egy híres musical stúdióban éneket tanult, majd Gergely Róbert első lemezén vokálozott, és hosszú évekig dolgozott a Calypso Rádióban, mint zenei szerkesztő. Jelenleg pedig spirituális tanácsadóként és oktatóként éli az életét. Egy Kossuth-díjas magyar énekes, dalszövegíró és basszusgitáros érkezik, Damien 1970 őszétől Bergendi zenekarában játszott. Az országos ismertséget az 1970-es szilveszteri televízió műsor hozta el számukra, amelyben Hoffi Géza műsorszáma 3 perccel rövidebb lett, és a fennmaradó időt kitöltendő előadhatták a Mindig ugyanúgy című számukat. Szövegíróként Damien a Jöjj vissza Vándor című dallal debütált, amelyet további slágerek követtek, és amelyet már is meghallgatunk itt az Eurotop 40-ben.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
3: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Éves a debreceni vesenátültetési program, vízjátékkal bővítették az egészségügyi ismereteket Derecském. Marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem vesenátültetési programja, amely immár 35 éve segíti a súlyos vesebetegek gyógyulását, számolt be róla az unidev.hu. A jubileum alkalmából rendezett tudományos ülésen a szakemberek áttekintették az elmúlt 3,5 évtized eredményeit, valamint a szervátültetés jövőjét meghatározó fejlesztéseket. A debreceni központban az első veseátültetést 1991-ben végezték el, azóta több mint 1000 beavatkozás történt. A program ma már nem csak a gyógyításban, hanem az oktatásban és a kutatásban is kiemelkedő szerepet tölt be. A szakemberek szerint az Eurotransplant rendszerhez való csatlakozás is jelentősen javította a betegek esélyeit, a cél pedig továbbra is az, hogy minél több rászoruló juthasson időben életmentő szervátültetéshez. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
7: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
5: Interaktív kvízjátékok segítségével fejleszthették egészségügyi ismereteiket a derecskei szépkorúak, tudósított a Hajdú-Bihari önkormányzat honlapján. A programon résztvevők játékos formában szerezhettek ismereteket az egészséges életmódról, az elsősegélynyújtás alapjairól és a betegségek megelőzéséről. A szervezők szerint az élményszerű feladatok hatékonyabbá teszik a tanulást, miközben a résztvevők hasznos tudással gazdagodnak. A kezdeményezés célja, hogy minden korosztályban felhívják a figyelmet a tudatos életmód és a megelőzés jelentőségére. A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencé. Eurotop
4: 40. Tizedik ezen a héten.
5: Harry Styles újdonsága.
4: Kilencedik lett.
5: Olivia Dean újdonsága.
4: Nyolcadik lett. Shakira és a VB hivatalos dala a Die Die. Ezen a héten a nyár egyik slágere az Another nevű holland elektronikus zenész párostól, a Talk to You.

0: Eurotop 40.
1: Eheti lista vezetője.
0: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
2: Bibi Rexha, ez a new religion.

0: Kilenc. Egy slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: Köszöntjük Irén nevű hallgatóinkat! Az Irén görög eredetű női név, jelentése béke. Rokon nevei az Iréne és az Irina. Legismertebb viselője névnek Irene Curie francia fizikus, Irene Papas görög filmszínésznő, Sota Irén színésznő, és természetesen önkedves Irén, aki a

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
2: Június 26-tól keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.

0: a Best FM.
1: Mindig veled.
2: Fejlesztésekről és nemzetközi programokról tárgyalt a Vármegyei Közgyűlés. Korszerű oktatástechnikai eszközökkel bővült az agrárkar. Marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése. Mondta el rádiónknak Egyban Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
2: Több millió forintos fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközökkel gazdagodott a Debreceni Egyetem agrárkara, írta meg az unidep.hu. Vállalati támogatással két tantermet szereltek fel korszerű digitális eszközökkel, köztük okostáblákkal, projektorokkal, laptopokkal és konferenciatechnikával. A fejlesztésnek köszönhetően még magasabb színvonalon folyhat az oktatás, miközben egyszerűbbé válik az online előadások, szakmai workshopok és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítása is. Az egyetem szerint a beruházás jól példázza az intézmény és az agrárvállalatok hosszú távú együttműködését, amely a kutatás mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzés fejlesztésére. Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe, míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: A legújabb kutatási eredményeket mutatták be Debrecenben, sportos programok várták a gyermekeket Kabán. Még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A kutatástól egészen a betegellátásig vezető tudományos eredményeket ismerthették a Debreceni Egyetemen, adta hírül az unideb.hu. A szakmai rendezvényen az intézmény kutatói és klinikai szakemberei mutatták be legfrissebb fejlesztéseiket, amelyek több orvostudományi területet is érintenek. Az előadások középpontjában azok az innovációk álltak, amelyek a laboratóriumi kutatások eredményeit közvetlenül a gyógyítás szolgálatába állíthatják. A résztvevők szerint az egyetem egyik legnagyobb erőssége, hogy a kutatás, az oktatás és a betegellátás szorosan összekapcsolódik, ami gyorsabb fejlődést és hatékonyabb egészségügyi megoldásokat tesz lehetővé. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentini Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
3: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2 és fél órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézi kodgyászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
2: Zenés torna és ügyességi akadálypálya is várta a résztvevőket Kabán egy ingyenes szabadidős rendezvényen, írja a hbmo.hu. A Mozdulj ki, ne kockulj elnevezésű esemény elsősorban a fiatalokat szeretné rendszeres mozgásra ösztönözni. A szervezők játékos feladatokkal, közösségi tornával és ügyességi programokkal készültek, hogy minden korosztály kedvet kapjon az aktív életmódhoz. A rendezvény célja nem csak a sport népszerűsítése volt, hanem a közösségépítés és az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozása is. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: 35 éves a debreceni vesenyátültetési program, kvízjátékkal bővítették az egészségügyi ismereteket derecském. Marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem veseátültetési programja, amely immár 35 éve segíti a súlyos vesebetegek gyógyulását, számolt be róla az unidev.hu. A jubileum alkalmából rendezett tudományos ülésen a szakemberek áttekintették az elmúlt 3 év és fél évtized eredményeit, valamint a szervátültetés jövőjét meghatározó fejlesztéseket. A debreceni központban az első veseátültetést 1991-ben végezték el, azóta több mint 1000 beavatkozás történt. A program ma már nem csak a gyógyításban, hanem az oktatásban és a kutatásban is kiemelkedő szerepet tölt be. A szakemberek szerint az Eurotransplant rendszerhez való csatlakozás is jelentősen javította a betegek esélyeit, a cél pedig továbbra is az, hogy minél több rászoruló juthasson időben életmentő szervátültetéshez. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyar Országos Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
2: Interaktív kvízjátékok segítségével fejleszthették egészségügyi ismereteiket a derecskei szépkorúak, tudósította a Hajdú-Bihari önkormányzat honlapján. A programon résztvevők játékos formában szerezhettek ismereteket az egészséges életmódról, az elsősegély nyújtás alapjairól és a betegségek megelőzéséről. A szervezők szerint az élményszerű feladatok hatékonyabbá teszik a tanulást, miközben a résztvevők hasznos tudással gazdagodnak. A kezdeményezés célja, hogy minden korosztályban felhívják a figyelmet a tudatos életmód és a megelőzés jelentőségére. A szél többnyire gyenge mérsékelt lesz, és egyúttal marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A pollenek közül a gombák szintje extrém a levegőben.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Fejlesztésekről és nemzetközi programokról tárgyalt a Vármegyei Közgyűlés. Korszerű oktatástechnikai eszközökkel bővült az agrárkar. Marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, az NKRH sajtófőnöke.
3: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
2: Több millió forintos fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközökkel gazdagodott a Debreceni Egyetem agrárkara, írta meg az unidep.hu. Vállalati támogatással két tantermet szereltek fel korszerű digitális eszközökkel, köztük okostáblákkal, projektorokkal, laptopokkal és konferenciatechnikával. A fejlesztésnek köszönhetően még magasabb színvonalon folyhat az oktatás, miközben egyszerűbbé válik az online előadások, szakmai workshopok és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítása is. Az egyetem szerint a beruházás jól példázza az intézmény és az agrárvállalatok hosszú távú együttműködését, amely a kutatás mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzés fejlesztésére. Marad a kánikula Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint egészen szerdáig, hiszen legközelebb akkor várható újabb hidegfront érkezése térségünkbe. Míg a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: kedvetlen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: A legújabb kutatási eredményeket mutatták be Debrecenben, sportos programok várták a gyermekeket Kabán. Még marad a kánikula. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A kutatástól egészen a betegellátásig vezető tudományos eredményeket ismerthették a Debreceni Egyetemen, adta hírül az unideb.hu. A szakmai rendezvényen az intézmény kutatói és klinikai szakemberei mutatták be legfrissebb fejlesztéseiket, amelyek több orvostudományi területet is érintenek. Az előadások középpontjában azok az innovációk álltak, amelyek a laboratóriumi kutatások eredményeit közvetlenül a gyógyítás szolgálatába állíthatják. A résztvevők szerint az egyetem egyik legnagyobb erőssége, hogy a kutatás, az oktatás és a betegellátás szorosan összekapcsolódik, ami gyorsabb fejlődést és hatékonyabb egészségügyi megoldásokat tesz lehetővé. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zöggenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentini Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
4: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézi kodgyászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
3: Zenés torna és ügyességi akadálypálya is várta a résztvevőket Kabán egy ingyenes szabadidős rendezvényen, írja a hbmo.hu. A Mozdulj ki, ne kockulj elnevezésű esemény elsősorban a fiatalokat szeretné rendszeres mozgásra ösztönözni. A szervezők játékos feladatokkal, közösségi tornával és ügyességi programokkal készültek, hogy minden korosztály kedvet kapjon az aktív életmódhoz. A rendezvény célja nem csak a sport népszerűsítése volt, hanem a közösségépítés és az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozása is. Az előrejelzések szerint legközelebb szerdán érheti majd el hidegfront Debrecent és környékét, addig marad a kánikula térségünkben. Vagyis még a napi maximum hőmérséklet 35 és akár helyenként 41 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Amigo!